már is kacagás, hát fújt a nótát, trombitás, zengen dalunk réten, szírten,

yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning.

21.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdó, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Ez volt a reklám.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana salon kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024-555-976-os telefonszám 555-976 www.baulink.net.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv
3: Júniusi kínálatunk a Zentail Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: That's my station. Panda Rádió.
1: Itt a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: A dohányzásmentes világnap alkalmából az Egészségügyi Világszervezet idén arra hívta fel a figyelmet, hogy a dohányipar egyre agresszívebben népszerűsíti az új nikotintartalmú termékeket, például az e-cigarettákat, a nikotinpárnákat és a snuszt. A szervezet szerint ezek a termékek

0: Gyakran modern, vonzó csomagolással és ízesítésekkel jelennek meg a piacon, ami különösen a fiatalokat célozza. Az egészségügyi világszervezet ezért szigorúbb szabályokat és nagyobb védelmet sürget a gyermekek és a fiatalok számára a nikotinfüggőség megelőzése érdekében. Vajdaságban a turisták száma 14%-kal nőtt, míg a vendégéjszakák száma az előző év azonos időszakához képest 33,64%-os emelkedést mutatott, mondta Nenád Iván Sevégy, tartományi gazdasági és idegenforgalmi titkár. Kifejtette, hogy 2026. január 1-e és május 31-e között összesen 281.629 turista látogatott Vajdaságba, közülük 154.338 belföldi és 127.291 külföldi vendég volt. A turisták összetételét tekintve a mutatók nagyon hasonlóak, ebben az időszakban a külföldi turisták által eltöltött vendégéjszakák száma 442.282, 425.331 vendégéjszakát töltöttek el a tartományban, közölte Iván Sevégy a vajdasági kormány tájékoztatása szerint. A fenti adatok a Szerb Turisztikai és Ifjúsági Minisztérium e-turista platformjáról származnak. A platform adatai szpjában összesen 649.237 vendégéjszakát regisztráltak Vajdaság területén. Ebből 323.496 éjszakát belföldi, míg 325.741 éjszakát külföldi turisták töltöttek el. Várhatóan a jövő héten már munkához látnak a kombájnok a vajdasági határ egyes részein. A hónapok óta tartó szárazság és csapadékhiány miatt a termelők idén sem számítanak bőséges hozamokra. Az árpacellák eltérő képet mutatnak Vajdaságban. Vannak területek, ahol már biztosra vehető, hogy napokon belül elkezdődik a betakarítás, és vannak olyanok is, ahol még foltokban zöldel a kalászos növény. A gazdák egyelőre folyamatosan figyelik a táblák állapotát, mivel az aratás csak akkor lehet megkezdeni, amikor a szemek nedvességtartalma megfelelő szintre csökken, és a növények teljesen beírnek.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Az előző héten 722 közlekedési baleset történt Szerbia köztársaságában, amelyekben 8 ember halt meg és 424 sérült meg. Az előző héten 6 közlekedésékkal kevesebb haláleset és 5%-kal kevesebb sérülést regisztráltak útjainkon, ami pozitív tendenciát jelent a sérülések számának csökkenésében és a közlekedés biztonság jelentős javításában. Az ilyen eredmények megerősítik, hogy a közlekedés biztonsági rendszer minden alanyának tevékenysége hatékony, de azt is, hogy a közlekedők felelősségteljes viselkedése kulcsfontosságú. A kedvezőbb mutatók ellenére minden elvesztett élet és minden sérülés komoly figyelmeztetés arra, hogy nincs helye a pihenésnek. A közlekedés biztonsági szabályok betartása nem csak jogi kötelezettség, hanem minden közlekedő számára szükségszerűség is. A felelősségteljes viselkedéssel, a sebességkorlátozások betartásával, a biztonsági öv használatával és az alkoholfogyasztás kerülésével vezetés közben megvédjük saját és mások életét is. A közlekedés biztonsága mindannyiunkon múlik. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk! Fokozott közúti ellenőrzésre számíthatunk a következő egy hétben Szerbiában. A nemzetközi akció keretében a fő hangsúlyt a kétkerekű járművekre, motorkerékpárokra, mopedekre, kerékpárokra és könnyű elektromos járművekre fektetik a hatóságok. A belügyminisztérium közlése szerint az ellenőrzések során külön figyelmet fordítanak arra, hogy a kétkerekű járművek és vezetőik megfelelnek-e a közlekedésben való részvétel feltételeinek, az előírt felületeken közlekednek-e, illetve nem állnak-e alkohol vagy pszichoaktív szerek hatása.

0: alatt. A belügyminisztérium a közlekedésben résztvevőket arra kéri, hogy felelős magatartással és a szabályok betartásával óvják saját és mások biztonságát egyaránt.
1: Időjárás.
0: A mai napon változóan felhős, de meleg időre számíthatunk. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 15, a legmagasabb nappali pedig 28 Celsius fok körül alakul. A szél a délutáni órákban felélénkül, napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet, helyenként esőre, záporokra kell számítani. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 164, Zentánál 237 cm magas. A mai napon elvonul a front, legfeljebb enyhébb hidegfronti tünetek jelentkezhetnek. Az érzékenyek körében fejfájás, vérnyomás problémák és keringési panaszok előfordulhatnak. A szelesebb tájakon élők erősödő fejfájást, ingerlékenységet és nyugtalanságot tapasztalhatnak. A füllettebb idő miatt nehéz légzés, légszomj és rosszul lét előfordulhat. A záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az aszmások és a pollenallergiások panaszai, így ők lehetőleg ebben az időszakban tartózkodjanak zárt térben. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a naposabb időszakokban erős fokozatot érhet el, ezért fordítsunk kellő figyelmet bőrünk védelmére, erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
2: Csőnadrág és hegyes cipő.

0: magnum a régi mambó magnum. Szétszakadtak, elszakadtak, nem szólnak már semmiféle fordulatnak. Rándultak, csak majd megálltak, száz darabra szétszincáltak. Szétszakadtak, elszakadtak, nem szólnak már semmiféle fordulatnak.
1: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor.

0: Izbor proizvoda sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4...
1: Segédszakácsot, pultost keresünk a Horgos 1 határátkelő helyen található Klopá étterembe, műszakos munkavégzésre. Tapasztalattal rendelkezők előnyben részesülnek. Feladati kör. A séf utasításai szerint elkészíteni az ételekhez szükséges hozzávalókat, italok kiadása és elkészítése. A munkaterület és a konyhai berendezések higiéniájának és tisztaságának fenntartása. Segítségnyújtás az ételek elkészítésében és elrendezésében. Az élelmiszer minőségi és biztonsági előírások betartása. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelentkezni a 0648282765 telefonszámon.
2: Forduljonak bizalommal a Zentai Vitulus állatorvosi állomáshoz, ahol kedvező áron megvásárolhatóak cicák és kutyák részére cseppek, rágótabletták, spréjek és nyakörvek. Vitulus állatorvosi állomás, Zenta Árpád utca 70/A.
3: Ez volt a reklám.

egyet, de nem alszom barmok. Mindig tele a csarnok, a csajotok feneke szépen csattok. Felbukkanok, megint itt nini, börtönbe kerülök, bizaladai cini. 20-25-be berobban a krimi, a véredből iszom, állj de fini! Fiesta, oh, fiesta, partiba, nyugiban állom.

0: Rashid, legjobb zenéi.
1: Okay, ready? No.
2: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
5: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
6: Van egy különleges tulajdonsága a kednek, már túl vagyunk a hétfőn, de még előttünk áll az egész hét, ilyenkor kezdjük igazán érezni, hogy mire is leszünk képesek ezen a héten. Jó reggelt kívánunk minden kedves hallgatónak, külön köszöntjük azokat is, akik külföldről hallgatnak minket, valamint interneten keresztül a www.pandaradio.rs oldalon. Nagyon szép reggelt kívánunk minden kedves hallgatónak, kedd van, június második, a nyár második reggele, a kávé már gőzölög, a madarak énekelnek, és reméljük, hogy önök is velünk indítják a napot.
7: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Sokan úgy gondolják, hogy a nagy változások mindig egyetlen nagy döntéssel kezdődnek, pedig legtöbbször nem így van. A nagy változások általában egy apró lépéssel indulnak.
6: Nem kell ma megváltani a világot, nem kell mindent egyszerre megoldani, ha elég egyetlen apró lépés, egy telefonhívás, egy rég hallgatott és elhalasztott feladat, vagy egyszerűen csak az, hogy ma nem adjuk fel.
7: Mert hogy a nap mindig felkel, ja felkelt, és ezzel együtt új lehetőségeket is hozott.
6: A virágok sem versenyeznek egymással, a rózsa nem akar tulipán lenni, a napraforgó sem akar levendulává válni, mindegyik a maga idejében nyílik ki, és ez ránk is igaz.
7: Igen, mert hogy minden nap tartogat valami jót, lehet, hogy ma csak egy mosoly lesz, lehet, hogy egy jó hír, de lehet, hogy egy kedves találkozás. De valami jó
6: optimista azt válaszolta, mert minden reggel eldöntöm, hogy keresek valami szépet a napban, és érdekes módon mindig talált is.
7: Igen, mert ne arra figyeljünk ma, hogy mi hiányzik, hanem arra, hogy mi az, ami már most is itt van az életünkben.
6: Nem tudjuk, milyen nap vár ránk, de azt eldönthetjük, milyen szívvel indulunk neki. Legyen bennünk ma egy kis hit, egy kis türelem és egy nagy adag remény. Ez volt a nap pozitív gondolata, ez a Tisza hangja a Panda Rádió FM 103,5-es hullámhosszán, ahol minden reggel együtt keressük a nap legszebb pillanatait.
5: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.
8: Az úttalan út sokszor borús, gyanakvó léptek, tükrét.

0: közönség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: És a mai napon is névnap köszöntőn következik Tisza hangja műsorunkban. Vannak nevek, amelyek évtizedek óta velünk élnek, és vannak olyanok, amelyek már a hangzásukkal is mosolyt csalnak az ember arcára. Ma is ilyen neveket ünnepelünk. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a mai névnaposokat itt a Tisza hangjában június 2-án. Aniták és Kármenek ünneplik névnapjukat. Ha önök között is van Anita vagy Kármen, fogadják szeretettel a jó kívánságainkat.
3: Az Anita név nagyon népszerű itt a környékünkön és a környező országokban is. Eredetileg a spanyol Anna név becézett formája, távoli gyökerei a héber nyelvig vezetnek vissza. A név jelentése kegyelem, kedvesség, szeretetre méltó. Nem csoda, hogy annyi család választotta ezt a szép nevet.
2: A Carmen név története. A Carmen név hallatán sokaknak rögtön a híres opera jut eszébe. A név spanyol eredetű és latin Carmen szóból származik. Jelentése dal, ének, költemény, vagyis már maga a név is egy kis zene.
3: Tudják-e, hogy régen a névnap sok helyen fontosabb ünnep volt, mint a születésnap? A falvakban ilyenkor gyakran egész nap jöttek a vendégek, és bizony előfordult, hogy a házigazda estére már azt sem tudta, hányadik süteményt kínálja. A júniusi névnapoknak mindig különleges hangulatok van. Virágillat, hosszú nappalok és a közelgő nyár öröme kíséri őket. Valahol most egy Anita éppen a reggeli kávéját kortyolja, valahol egy Carmen már úton van a munkába, és lehet, hogy még nem is tudják, hányan gondolnak rájuk szeretettel ezen a reggelen.
2: Egy név egész életünkön át elkísér bennünket, és a névnap arra emlékeztet, hogy fontosak vagyunk valakinek. Nagyon boldog névnapot kívánunk minden Anita.

0: 95.5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Give it up. Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élménnyé válik.
4: Ma egy igazán klasszikust készítünk, amely önmagában is finom, de köretként is várhatatlan. Van néhány étel, amely nem kerül sokban, nem bonyolult elkészíteni, mégis mindenki örömmel ül le miatta az asztalhoz, a fűszeres burgonya.

0: Pontosan ilyen, és tudjátok, mi benne a legjobb? Hogy szinte minden háztartásban megtalálható hozzá minden alapanyag.
1: És már mondom is a hozzávalókat, a mai recepthez szükségünk lesz 1 kg burgonyára, 3 evőkanál olajra, sóra, kevés őrölt borsra, 1 teáskanál piros paprikára, 2 gerezd fokhagymára, 1 kevés rozmaringra vagy oregánóra. A burgonyát alaposan megmosuk és meghámozzuk, aki szereti a rusztikusabb ízeket, a héját is rajta hagyhatja. Ezután hasábokra vagy nagyobb kockákra vágjuk. Egy tálban összekeverjük az olajat a fűszerekkel, a fokhagymát apróra vágjuk, majd összenyomjuk, és hozzáadjuk. Ezután a burgonyát jól átforgatjuk benne, hogy minden darabot bevonjanak az ízek.
0: A fűszeres burgonyát sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük 200 fokon körülbelül, 35-40 percig sütjük. A végeredmény kívül ropogós, belül puha lesz. És most jön a panda csavar, a sütés utolsó 5 percében szórjunk rá raszelt sajtot, vagy friss petrezselymet. Akár egy csipet csili is kerülhet rá azoknak, akik szeretik a pikánsabb ízeket.
1: Tudtad, Andrea, hogy a burgonya eredetileg Dél-Amerikából származik? Az inkák már több mint 7000 évvel ezelőtt termesztették, ma pedig szinte az egész világ konyhájának alap élelmiszerre.
0: De mivel is tálaljuk? Nagyszerű sült húsok mellé, halételekhez, friss salátával, és...
1: A sütőből lassan árad a fokhagyma és a rozmarin illata, valaki már a tepsi körül ólálkodik, valaki más azt kérdezi, ugye mindjárt kész, és ilyenkor tudjuk, hogy valami finom készül.
0: Nem mindig a legkülönlegesebb ételek a legemlékezetesebbek, hanem azok, amelyek a jó kedvel és szeretettel készülnek, és a fűszeres burgonya pontosan ilyen egyszerű, illatos és minden fajtájában otthonos. Ez volt a Konyhai Kalandok Panda Csavarral, ahol ma egy ropogós fűszeres burgonyát tettünk az asztalra.
2: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békabár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tiszaparti Békabár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békabár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben Ausztroten, Spirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó padlófűtéshez 25 kg 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő 25 kg most 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.
1: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
0: A Ludasi Gulyástárda minden nap 11-től 20 óráig várja a vendégeit. Házias ízek, vadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyástárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kisállatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyáscsárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára.
2: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
0: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdó, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
3: Segédszakácsot, pultost keresünk a Horgos 1 határátkelő helyen található Klopá étterembe, műszakos munkavégzésre. Tapasztalattal rendelkezők előnyben részesülnek. Feladati kör. A séf utasításai szerint elkészíteni az ételekhez szükséges hozzávalókat, italok kiadása és elkészítése. A munkaterület és a konyhai berendezések higiéniájának és tisztaságának fenntartása. Segítségnyújtás az ételek elkészítésében és elrendezésében. Az élelmiszer minőségi és biztonsági előírások betartása. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelentkezni a 0648282756 telefonszámon.

0: podcast. Honda Rádió.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.
2: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-22955 adankó.com.
3: Most egy olyan zenekarról beszélgetünk, amely több mint 4 évtizede része a magyar könnyűzenei életnek. Ha reggel Magyarországon, akkor szinte biztos, hogy a legtöbb embernek ugyanaz a név jut eszébe elsőként. A Ladányben 27 egy zenekar, amely nem csak dalokat adott a közönségnek, hanem egy teljes zenei kultúrát is elhozott. Mégpedig ők voltak Magyarország első igazán ismert reggae zenekara, és sokan nekik köszönhetően ismerték meg Bob Marley és a reggae világát is.
4: A zenekar története 1985-ben kezdődött, a legenda szerint egy klubban, építő táborban alakultak meg, és innen származik a különös nevük is, a Ladánybene 27, ugyanis a tábor telefonszáma volt.
3: Akkor még senki sem gondolta volna, hogy ez a furcsa név egyszerre a magyar reggae történetének része lett. A 80-as évek végén még főként a reggae hatású zenéket játszották, abban az időben Magyarországon szinte senki sem foglalkozott ezzel a műfajjal.
4: 1991-ben jelent meg a reggae című albumuk. Ez azért volt történelmi jelentőségű, mert ez lett Magyarország első reggae albuma. A zenekar országosan ismerté vált, és egyre több koncertre hívták őket. A reggae addig szinte ismeretlen világ volt idehaza, ők viszont közelebb hozták az emberekhez.
3: A Ladánybene 27 rengeteg ismert dalt adott a közönségnek, a legismertebbek közé tartozik. A Rastafari, Még kell egy ház, Van még a világon, Fürdik a lelkem, Még csak álom, és a Műanyag nyár. A zenekar tagjai többször is jártak Jamaikában, itt közvetlenül is megismerkedtek a reggae kultúrával és annak gyökereivel. Pályafutásuk során több nemzetközi előadóval is kapcsolatba kerültek, többek között olyan névvel is, mint Carlos Santana, és nevükhöz kötődik a reggae fesztivál is, ez már a magyar reggae élet egyik legfontosabb eseménye lett.
4: 1991 óta számos albumot jelentettek meg, és folyamatosan új dalokkal jelentkeztek. Több mint 40 éve aktív részei a magyar zenei életnek. A Ladánybene 27 zenéjének egyik legfontosabb üzenete mindig ugyanaz maradt, a béke, a szeretet, a tisztelet és az összetartozás. 2025-ben ünnepelték fennállásuk 40. évfordulóját, egy olyan pályát, amely több generáció számára jelentett zenét, nyarakat és emlékeket.
3: Nyári fesztivál, a nap már lemenőben a színpadon megszólal a Kell egy ház, és egyszer csak több ezer ember énekli együtt ugyanazt a dalt.
4: Vannak zenekarok, akik slágereket írnak, és vannak olyanok is, akik egy teljes életérzést adnak a közönségnek. A Ladánybene 27 pedig pontosan ilyen, a magyar reggae örök mosolya. Ez volt a Zenetörténeti Morzsák, ahol ma a Ladánybene 27 több mint 40 éves történetét idéztük fel.
2: Zenetörténeti Morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065-212-2955 adankó.com.
0: 103.5
1: Feels good. Makes me feel good.
5: It's my station.
2: Panda Rádió. Ha szeretné, hogy vállalkozásáról több ezren halljanak minden reggel, hirdessen nálunk. Legyen

0: Az ön vállalkozása is hallható a Tisza hangja műsorunkban. Hívja a 0631 670 550-es telefonszámot, és tervezzük meg együtt, hogyan szólna az ön reklámja főműsoridőben. Tisza hangja, a Panda Rádió reggeli műsora, ahol az ön vállalkozása eljut a hallgatókhoz.
1: 8 óra van.
2: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fanda Rádió.
4: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burger & More. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burger & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062-50-5147.
5: Június 2-a történelemben királykoronázásokat, holdkutatást, politikai fordulatokat és világformáló döntéseket is hozott. Nézzük, milyen érdekességet tartogat számunkra ez a nap. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, induljon ismét egy időutazással a mai reggelünk is, és nézzük meg, mi minden történt június 2-án az évszázadok során.
6: 1953. június 2-án koronázták meg II. Erzsébet brit királynőt Londonban. Ez azért is volt különleges esemény, mert a történelemben először közvetítette televízió élőben egy uralkodó koronázását. Világszerte több millió ember követte az eseményt.
5: És 1946-ban az olaszok népszavazáson döntöttek arról, hogy az ország köztársaság legyen. Ezen véget ért a szavaiak, ma is nemzeti ünnepként emlékeznek erre a napra.
6: 1966. június 2-án az amerikai űrszonda sikeresen leszállt a Hold felszínére. Ez volt az első amerikai űresemény, amely puha landolást hajtott végre a Holdon. A küldetés rengeteg fényképet küldött vissza a Földre, és nagy segítséget jelentett a későbbi Apollo program számára.
5: 1955. június 2-án írták alá a belgrádi nyilatkozatot. Ez a megállapodás normalizálta a kapcsolatokat Jugoszlávia és a Szovjetunió között. Akkor egyik legjelentősebb diplomáciai eseményeként számított, és nagy siker volt Josip Broz Tito számára.
6: A meteorológiai nyár második napján járunk, a nappalok egyre hosszabbak, a természet teljes pompájában virágzik, és lassan közeledik az év leghosszabb nappala.
5: Ha ma este kinézünk az égre, ugyanazt a holdat látjuk, amelynek felszínéről kaptuk a képet, mégpedig évekkel ezelőtt, és az első közeli felvételek visszakerültek.
6: Valaki 1940

0: 1946-ban izgatottan várta a népszavazás eredményét Olaszországban. Valaki 1953-ban a televízió előtt ült és nézte a királyi koronázást, valaki 1966-ban pedig lélegzett visszafojtva figyelte, sikerül-e a holdra szállást. És ma mi együtt idézzük fel ezeket a pillanatokat itt a Tisza hangjában.
1: A történelem nem csak a könyvek lapjainél, hanem minden nap ott van a körülöttünk is, és emlékeztet arra, hogy a mai nap egyszer majd szintén történelem lesz. Ez volt a Mi történt ezen a napon rovat a Tisza hangjában.
2: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre váltsz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztrojemény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062...

0: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06 389 72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás. Varódi otthon.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 3065.
3: Ez volt a reklám.
4: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
2: Panda Rádió.
4: Ez a Panda Rádió.
0: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
5: Ma egy olyan problémáról beszélgetünk, amely sok ember mindennapjait nehezíti meg. Ha fáj a vállunk, nehezen emeljük fel a karunkat, vagy bizonyos mozdulatoknál illes fájdalmat érzünk, könnyen lehet, hogy vállütközés és szindrómáról van szó. Ez az egyik leggyakoribb váll probléma, amely nem csak sportolókat érinthet.
6: A neve kicsit furcsán hangzik, de a jelenség nagyon gyakori ilyenkor, a váll ízületben futó inak és lágyrészek mozgás közben beszorulnak vagy ütköznek a vállcsont egy részéhez. Ez gyulladást és fájdalmat okozhat. A leggyakoribb tünetek a vállfájdalom, fájdalom a kar oldalába sugározva, nehézség a kar fej fölé emelésekor, éjszakai vállfájdalom, gyengeség a karban. Sokan azt veszik észre, hogy például a hajfésülés, a polcról való levétel, vagy az öltözködés válik fájdalmassá.
5: Gyakran előfordulhat úszóknál, tervezőknél, fizikai munkát végzőknél, vagy azoknál, akik sokat dolgoznak rossz testtartásban. A kezelés mindig az okoktól és a panaszok súlyosságától függ. Gyakran segíthet a pihenés, a gyújtorna, a fizikoterápia, a gyulladás csökkentő kezelés és a testtartás javítása is. A váll körüli izmok erősítése sok esetben kulcsfontosságú. A megfelelően felépített gyújtorna javíthatja a váll mozgását és csökkentheti a panaszokat.
6: De mi történik, ha nem kezeljük? A kezeletlen vállütközési szindróma idővel súlyosbodhat. Előfordul egyes esetekben akár inszakadás is. Sokan azt mondják, hogy a legrosszabb az éjszakai fájdalom, a vállon fekvés kellemetlenné válhat, és az alvás minősége is romolhat.
5: A görnyed testtartás, a sok számítógépezés és a mozgásszegény életmód is hozzájárulhat a váll problémák kialakulásához. Ezért

0: fontos a rendszeres mozgás. Valaki először csak azt veszi észre, hogy nehezebben emeli fel a karját, aztán egyre többször jelentkezik a fájdalom, és amikor végre segítséget kér, kiderül, hogy időben érkezett. A testünk sokszor időben jelez, és ha odafigyelünk ezekre a jelekre, sok kellemetlenséget megelőzhetünk. Ez volt a Szépség és Egészségpercek, ahol ma a vállütközési szindrómáról beszélgettünk.
1: A Szépség és Egészségpercek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: a rádió.
1: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
2: Ma a csillagok nem sietnek, inkább leültek egy kávéra a Tisza partján, és üzentek minden csillagjegynek valami különlegeset. Nézzük, mit tartogat ez a keddi nap. Kedves kosok, ma olyan energiával ébredhettetek, mintha 3 kávét ittatok volna egyszerre. Tele lesztek ötletekkel, tervekkel és tenni akarással. Csak arra figyeljetek, hogy ne akarjatok egyszerre mindent, és ne akarjátok egyszerre megváltani a világot. Valaki a közeletekben ma a tanácsot kérhet tőletek, és bizony a véleményetek most többet érhet, mint gondolnátok. Este pedig egy jó beszélgetés különösen jó leshet.
3: A bikák ma a nyugalom nagykövetei lesznek, miközben mindenki rohan körülöttetek, ti pontosan tudjátok, hogy a dolgoknak megvan a maguk ideje. Anyai ügyekben kedvező hírek érkezhetnek, egy régi terv újra előkerülhet a fiókból. Ne lepődjetek meg, ha valaki megdicséri a kitartásotokat.
2: Az ikrek számára ma a kommunikáció napja következik, telefonhívások, üzenetek, váratlan találkozások. Szinte egész nap történik valami a csillagok szerint, ma egy olyan információ juthat el hozzátok, amely később még nagyon hasznos lesz. Figyeljetek a részletekre!
3: A rákok ma különösen érzékenyek lehetnek a környezetük hangulataira. Egy dal, egy fénykép, egy régi emlék, és már is elindul a nosztalgia vonat. De ne szomorkodjatok, a múlt ma azért tér vissza, hogy emlékeztessen arra, milyen sok mindenen mentetek már keresztül.
2: Az oroszlánok ma ragyognak, még akkor is, ha nem akarnak, valahogy mindenki észreveszi a jelenléteteket. A munkában vagy a családban ma vezető szerepbe kerülhetek, csak arra figyeljetek, hogy hagyjatok másokat is szóhoz jutni.
3: Kedves szüzek! Ma valószínűleg 3 dolgot is rendbe tesztek, amit más már régen feladott volna. A precizitásotok most aranyat ér, de ne feledjétek, néha a tökéletes helyett a kész is bőven elég.
2: A mérlegek számára ma a harmónia kerül középpontban, egy régóta húzódó kétsrebb vita végre rendeződhet. Valaki közeledni szeretne hozzátok, a mosoly ma többet ér, mint a hosszú magyarázatok.
3: Skorpió. A skorpiók ma szinte radar pontossággal érzik meg, mi történik körülöttük. A megérzéseitek különösen erősek. Ha valami nem tűnik őszintének, valószínűleg nem is az. Hallgassatok a belső hangotokra, az ritkán téved.
2: Annyira sok lelkem, ha már félúton jár valamilyen utazás felé, lehet, hogy még csak tervezgettek, lehet, hogy csak álmodoztok, de a kalandvágy most nagyon erős. Egy váratlan lehetőség hamarosan megjelenhet, tartsátok nyitva a szemeteket.
3: A bakok ma ismét bebizonyítják, hogy a kitartás hegyeket mozgat. Olyan feladatot is megoldotok, amit más már rég félretett volna. Egy régi erőfeszítés végre meghozhatja gyümölcsét, ne becsüljétek alá magatokat.
2: A vízöntők fejében ma olyan ötletek születnek, amelyek elsőre talán furcsának tűnnek, aztán később mindenki rájön, hogy zseniálisak, valami új dolog iránt kezdhettek érdeklődni, és ez még sok örömet hozhat.
3: A halak ma különösen kreatívak lesznek, egy séta, egy zene, egy beszélgetés, és már is megszületik egy új ötlet. A mai nap a szépség és az inspiráció jegyében telik.
2: A panda ma reggel a Tisza partján üldögélt, figyelte a vizet, figyelte a napfelkeltét, aztán csak ennyit mondott. Nem az a fontos, hogy milyen gyorsan haladsz, hanem az, hogy ne állj meg. Legyen ez a mai nap üzenete minden hallgatónak, mosolyogjatok, szeressetek, figyeljetek egymásra, és vigyetek egy kis fényt mások napjába is. Ez volt a horoszkóp Pandás Módra, itt a Tisza hangjában.
1: A horoszkópot a Palicsi nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
0: 103.5 Feels good. Makes me feel good. It's my station, Panda Rádió.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A Mosoly csomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
5: Öfő úr, kérem!
6: Igen, tiszteltem!
5: Figyeljen jól rám! Itt egy rendkívül fontos, zárt körű megbeszélés lesz.
6: Igen.
5: Úgyhogy senkit ne engedjen ide be.
6: Igen.
5: Ja, és hozzon nekem egy telefont.
6: Tessék,
5: ja, parancsolni. Magánál, köszönöm. Hello? Itt a mezőgazdaság és vidékfejlesztési minisztérium beszél. Itt a miniszter személye körüli titkár. Nem személytje körüli. Személye körüli. Nem kerüli. Körüli. Na végre. Kérem a fegyvermester urat. Halló, fegyvermester úr? Itt a miniszter személye körüli titkár beszél. Ne kezdje maga is előről. Kérem, a miniszter úr panaszkodni méltóztatott, miszerint félrehord a puskája. Nem a fruskája. A puskája félrehord. Nem hordó, félrehord. Igen. A múltkori vadászaton sem hordott egyenesen, hogy a vatkan helyett majdnem a csuka urat talált el. Nem a csurka urat. Csuka. Úgyhogy a következő vadászaton mindig a csuka ura kellett céloznia, hogy eltalálja a vatkant. Kérem, a következő vadászaton olyan fegyvernek látszó tárgyat méltóztatottságra kell küldeni, amelyik oda hord a miniszter úr célozni méltóztatik. Meg vagyok értve? Köszönöm, viszont hallásra. Ha. Ó, bor, búzát, békeséget,
7: bűszerűen. Jó napot, bűnság.
5: Hát, nagy újság van, minden rendben van a vadászattal kapcsolatban. A puskások, akiket előre küldtem, 110 nyulat lőttek le, és már el is helyezték a miniszter úr lőtávolába eső bokrok tövében.
7: Nyul?
5: Nyul.
7: De melyik is az?
5: Hát tetszett, hogy olyan nagy füle van.
7: Nem, olyan nagy orra.
5: Nem, az az elefánt.
7: Ja, és mondd kérek, én csak nyulat fogok lőni?
5: Nem, bakot is. Ja, és egy gyönyörű vatkant is lőttük, de azt természetesen a miniszter elnök úr bokrába helyeztettük, és hogy tévedés ne eshessék, egy narancsot tetettem a szájába.
7: Nagyszerű, és mondd kérek, nem fognak ezek az állatkák nekem holnapig megbüdösödni?
5: Ja, szó se lehet róla, mindegyiket külön-külön bejegeltettem. Aha. És azért a biztonság kedvéért mindegyik mellé odahelyeztettem egy nagyon jószagú dezodort.
7: Hát, fantasztikus, titkár úr, ezért megérdemelsz valami kitüntetést.
5: Ja.
7: Mondd kérlek, milyen kitüntetésed? Nincs ja, még?
5: Már csak kettő hiányzik, az űrhajós érdeméren, meg a francia becsületre.
7: Nem te semmit, majd átíratok a Viktorral a franciáknak, jó?
5: Köszönöm.
7: Ugyanis puszi pajtása a Chiracnak. Együtt szoktak meccsre járni.
5: Igen.
7: De majd elfelejtettem, igen. Olvastam a reggeli újságban, hogy a pénzügyminiszter úr átutaltatott ide nekünk 2,8 milliárdot a Belvis-Káros megyék megsegítésére. Te mondd, igaz ez?
5: Hát igaz lehetne, én is olvastam.
7: És miért nem tudok én erről?
5: Jaj, csak nem fog a miniszter urat vadászat előtt ezzel zargatni. Ja.
7: Tudod, milyenek ezek a firkászok, hogy sürgetik a dolgot? Hogy mennyit kaptunk te?
5: Ugye 2,8 milliárdot.
7: Igen, akkor most azt kéne csinálni, hogy ebből a 2,8 milliárdból egyformán jusson mind a hét megyének.
5: Igen, hát ez igen, csak akkor ezt ugye már el kellene valahogy osztanunk, ugye ezt a hét felül, ez egy nagyon demokratikus gondolat, méltó egy ilyen nagy kisgazdához.
7: Köszönöm, de mondd, titkár úr, tudsz te osztani?
5: Hát ez az, hogy nem nagyon. Ugye még egytagú számokkal megy ez a fránya osztás, de a 2,8 ugye az már kettőtagú, és ezért a fizetésért.
7: Jó, akkor kérlek szépen megpróbálom ezt majd én elosztani, jó? Hát ha jól emlékszem, az oskolából az osztás jelagyúze két kis pontocska.
5: Hát remélem.
7: Igen, na várja.
5: Igen.
7: Ez így néz ki, ugye?
5: Fantasztikus, milyen gyönyör. Én nem is tudtam, hogy a miniszter úr privátin föstő.
7: Hát, na hallod? Na azt mondja, hogy ugye 2,8-at nekünk most el kéne osztani 7-tel, ugye?
5: Hú, ez fantasztikus, ez a 7-es. Én már sok 7-est láttam, de ilyen gyönyörűt ezt még soha.
7: Na nézzük, azt mondja, hogy 8-ban a 7 megvan minimum egyszer.
5: Hát remélem, igen.
7: Ezt ideírom, marad az 1, ugye?
5: Igen, igen.
7: Ezt lehozom ide a 8-as alá.
5: Igen.
7: Lehozom a 2-est. 21-ben a 7 megvan 3-szor. Kiteszem a 10-es vösszőt, 1,3 milliárd jut egy megyére.
5: Hát ez fantasztikus, hogy ezt kitetted számolni, ezt videóra kellett volna venni. Az egész országban vetíteni.
7: Köszönöm
5: szépen. Valami pénzcsörgést hallok, ez csak a pénzügyminiszter úr lehet. Na, mit mondtam?
6: Szervusz!
8: Szervusz, drága Józsikám!
7: Szervusz! Jöttél megmondani, ugye, hogy a pénzügyminisztérium melyik oldalára öntsük ki az eladhatatlan bart?
8: Jaj, drága Józsikám, hagyd most ezeket a hülyeségeket! Azért jöttem, hogy megkérdezzem, hogy a holnapi vadászatra hozol-e távcsövet?
7: Azt kérlek, az attól függ, hogy a miniszterelnök úr hoz-e.
8: A Viktor hozza a kisfia guggerját.
7: Igen? Hát akkor én is viszek egyet. Az ember legyen szolidáris.
8: Hát akkor mindent meg
7: megbeszéltünk.
8: További jó munkát kívánok. Apropó, hát majdnem felejtettem. Megkaptátok azt a 2,8 milliárdot, amit tegnap átküldtem a 7 belvizes megyének?
7: Hát éppen most számoltuk ki a titkár úrral, hogy mennyi jár egy megyének.
5: Hát tetszett volna látni, hogy hogy számoltak ki ezt a miniszter? Aj, teljesen fejben, igen, csak a számokat írta föl.
7: Ha? Akár hiszed, akár nem, zsigám, 1,3 milliárd jut egy megyére.
8: 1,3 milliárd, biztos ez?
7: Azt nem tudom, hogy mi a biztos mostanában, de valószínű.
8: Na de várjál, Józsikám, már meg kell csinálni a próbáját.
7: Hogy micsodáját kérdezik?
8: A próbáját. Minden osztásnak a próbája a szorzás.
7: Ne beszélj!
8: Na bizony! Meg kell szorozni az 1,3-et 7-tel. És hogyha a 2,8-tized jön ki, akkor neked van igaz.
7: Húha, hát akkor?
5: Na és ha nem az jön ki?
8: Akkor majd a Viktor megmondja, mi legyen. Megpróbálom ezt a...
7: Próbáld meg, zsigá!
8: Azt mondja... 1,3 szorozva 7-tel.
7: Igen.
8: Gyönyör. Aláhúzom.
7: Ó.
8: 7-szer 1 az 7. 7-szer 3 az 21. Aláhúzom. Kiteszem a megjelet. 21 meg 7 az 28. Kiteszem a 10-es vesszőt,
7: stimmel! Hát gratulálok! Hát micsoda pénzügy miniszter, titkár úr!
9: Adjék Isten minden jót a miniszter!
8: Tiborc kolléga, üdvözlöm!
7: Doktor Tiborc!
9: Törköly pálinkás, polgári jó napot kíván!
7: Mondd kérlek, fejlődik az a vidék? Fejlődik az a vidék?
9: Meghiszem azt, Józsikám, meghiszem, pláne amióta te fejleszted.
7: Oh.
9: De hát én most 7 megye képviseletében gyűjtem, hogy mi lesz ezzel a nyeszlet fránya 2,8 milliárddal, amit már hónapok óta ígértek. Jaj, nagyon kell a pénz, Józsikám. Nagy a szegénység odalen. Nálunk 3 hete már banket sem volt.
8: Jó, nem.
7: Éppen most számoltuk ki a pénzügyminiszter úrral, hogy mennyi jár nektek.
8: A Józsi osztott, én megszoroztam.
9: Igen?
8: Mind a kettőnknek ugyanannyi jött ki, 1,3 kap mind a 7 belvizes megye.
9: No fene, hát ez aztán ez öröm hír, mert bizisten mi kevesebbre számoltunk, de hát... Stimmol-e?
8: Na jó, hát ha te nem hiszed, akkor számolj utána.
9: Hát megnézhetjük, persze az igazság az, hogy én se osztani, se szorozni nem tudok, de hát az összeadás, azt tanultuk a menedzseriskolában.
7: Hát akkor add össze az 1,3-at 7-szer, és meg fogod látni, hogy mennyi fog kigyűnni.
9: Hát megtehetjük, hunaplajban.
7: Ott van, kérek, tisztelet.
9: No, azt mondja, hogy 7 megye, ugye?
5: Igen.
9: 1 megye, 2 megye, 3 megye, 4 megye, 5 megye, 6 megye, 7 megye.
8: Ha, megye.
9: Aláhúzom.
8: Jó.
9: No, kezdhetem alulról
8: fölfelé.
9: 3 meg 3, az 6 meg 3, az 9 meg 3, az 12, hozzá a 3, az 15 és 3, az 18 meg 3, az 21.
8: Húj, húj.
9: Na.
8: Húj.
9: Most gyűnnek az egyesek.
8: Ja.
9: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28!
6: Micsoda kormányom, gratulálok!
10: Parancsolni!
11: Ó, parancsol, mit tetszett hozni?
10: Bort, búzát!
11: És?
10: A békességet sajnos nem találtam a környéken.
11: Ó,
10: elletesenek parancsolni!
4: A Mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Beneckó Arangyalovó.
1: MLShop 024. Megbízható megoldások tetőhöz, kerítéshez és lemezmunkához. Egy helyen. Szabadkán Ambajai út 190 szám alatt. Teljes körű lemezmegmunkáló műhellyel várjuk ügyfeleinket. Vízszintes és függőleges. Eres csatornák. Lemezhajlítás. Terv szerint. Trapézlemezek. Méretre szabva. Csavarozott áruk széles választékban. Szállítást is vállalunk. Munkaidő hétköznap 7-től 15 óráig. Szombaton 7-től 12 óráig. Információ és rendelés 066 802 41 55. Pontosság, minőség és megbízhatóság. Szabadkán, a Bajai út 190-es szám alatt. MLShop 024. Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os, 499 dinár darabja. OSB lapok, 9 mm-es, 1630 dinár darabja. Knauf, ásványgyapott tekercsben, 170 dinár négyzetméterre. Rigips, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 956.

0: Szakszász.
1: Honda Rádió.
2: Hit music.
1: Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
4: Elkezdődött a Tisza virágzása, a Tisza a legcsodálatosabb természeti csodája. Vannak pillanatok a Tisza életében, amelyeket nem lehet elfelejteni. Ilyen a Tisza virágzás is, amely minden évben emberek százait vonzza a folyó partjára. És a jó hír, 2026. május 31-én Magyar Kanizsán megjelentek az első Tisza virágok. Kedves hallgatóink, egy csodálatos hírrel kezdjük a mai tiszai pillanatokat. Elkezdődött a Tisza virágzás a Magyar Kanizsai Tisza szakasz. Megjelent a Tisza virágok első felderítő csapata, és a következő napokban egyre több és több példányra számíthatunk.
5: Aki már látta ezt a természeti csodát, tudja, hogy szinte leírhatatlan élmény. Aki pedig még nem, annak egyszer az életben feltétlenül látnia kell. A Tisza virág valójában nem virág, hanem egy különleges rovar, amelynek tudományos neve is benne van a kérészek családjában. És Európa egyik legnagyobb kérészfaja. A Tisza virág életének legérdekesebb része, hogy a lárvák akár 3 évig is a folyópart agyagos falában élnek, amikor elérkezik az idő, egyszerre millió számra bújnak elő, és megkezdődik a híres rajzás. De miért hívják Tisza virágzásnak, Andrea?
4: Mert a kifejlett rovar élete rendkívül rövid, sok esetben csak néhány óráig él. Ezen ott az idő alatt párt keres, lerakja petéit, és életciklusa véget ér.

0: magyar nyelv egyik legismertebb mondása, rövid életű, mint a tiszavirág. A tiszavirág ma már igazi természeti ritkaság, Európa folyóinak többségéből eltűnt, a Tisza és néhány mellékfolyója azonban még mindig otthont ad ennek a különleges fajtának. Most még csak a felderítők jelentek meg, a következő napokban azonban egyre intenzívebbé válik a rajzást, majd következik az előrajzás, és utána mindenki által várt főrajzás.
1: És van egy fantasztikus lehetőség azok számára, akik közelről szeretnék látni ezt a csodát. Csütörtökig minden nap 18 órakor Tisza virágles indul hajóval. Az indulás helye a Tiszai Tangó Potisszié kikötő Magyar Kanizsán. Információs jelentkezés a 062 872 97 58-as telefonszámon.
0: Képzeljék el, hogy a folyó fölött egyszerre több ezer aranyló rovar táncol a lemenő napfényében, mintha maga a folyó életre kelne. Ez a látvány minden évben emberek százait varázsolja el. A tiszavirág jelenléte azt is mutatja, hogy a folyó adott szakasza megfelelő állapotban van. A faj ugyanis rendkívül érzékeny a víz szennyezettségére.
1: A nap lassan lebukik a Tisza fölött, a víz aranyszínben ragyog, és egyszer csak megjelennek az első tiszavirágok, több ezer apró szárny rebben egyszerre, aki ezt egyszer látja, soha nem felejti el.
0: A tiszavirág megtanít bennünket arra, hogy nem az élet hossza számít, hanem az, hogy a ránk bízott időt hogyan töltjük meg szépséggel. Ez volt a Tiszai Pillanatok a Tisza hangjában, és ne feledjék, elkezdődött a tiszavirágzás Magyar Kanizsán, ha tehetik, nézzék meg ezt a páratlan természeti csodát saját szemükkel is.
2: A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tiszatangó hajózási vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tiszatangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tiszatangó, ahol a folyó története életre kel.

0: ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán, a Piac és a Malom mellett. Telefon 062 158 9020. Proline. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
1: Here we go!
2: A térség legjobb zenéi.
3: This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
2: Fonda Rádió.
0: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
6: És a mai napon azt tudjuk mondani, hogy vannak helyek Szerbiában, amelyek nem a hatalmas szállodáiról vagy a zsúfolt sétányairól híresek, hanem a csendről, a tiszta levegőről és a természet közelségéről. Ravne Gora pontosan ilyen hely. Kedves hallgatóink, ma ismét útra kelünk, a mai itti célunk egy olyan hely, ahol a természet és a történelem kéz a kézben jár.
7: Ravna Gora Nyugat-Szerbiában található, a Suvobor hegység részekén. A neve magyarul nagyjából annyit jelent, sík hegy vagy lapos hegy, bár aki egyszer felkapaszkodik ide, gyorsan rájön, hogy a látvány minden lépést megér. Ravna Gora legnagyobb kincse a természet, hatalmas erdők, tiszta hegyi levegő és gyönyörű panorámák várják az ide érkezőket. Tavasszal és nyáron a domboldalak zöldbe öltöznek, ősszel pedig arany és vörös színekben ragyognak. A környék tökéletes azoknak, akik szeretnek kirándulni. A sétautak nem túl nehezek, így családok és idősebb kirándulók is bátran felfedezhetik a vidéket.
6: Tiszta időben, kilométereken át ellátni a hegytetőről nézve a táj olyan, mint egy festmény, elevenedne meg. A csendet csak a madarak éneke és a szél hangja töri meg. Ravna Gora a szerb történelemben is fontos helyszín, a II. Világháború idején. Itt működött a Csetnik mozgalom központja, ezért a történelem iránt érdeklődők számára is különleges úti cél. A környék híres a házi készítésű termékekről is, méz, sajtok, tejtermék, gyógynövény, teák. A helyiek szívesen kínálják meg vendégeiket, mert Ravna Gora nem akar több lenni annál, ami egyszerű, nyugodt, természetes, és talán éppen ezért olyan vonzó is.
7: A környék erdeiben rengeteg gomba, gyógynövény és vadon élő növény található. A természet kedvelők számára igazi felfedező hely. Képzeljük el, hogy egy hegyi ösvényen sétálunk, a levegő friss, a nap átszűrődik a fák lombjai között. Nincs forgalom, nincs rohanás, csak a természet és a nyugalom.
6: Vannak helyek, ahol nem történik semmi különös, és mégis pontosan ott találjuk meg azt a békét, amire szükségünk van. Ravna Gora ilyen hely, egy darabka nyugalom a rohanó világban. Ez volt az Utazzunk Együtt rovat, ahol ma Ravna Gora zöld lankái között kirándultunk.
0: Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig, kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
3: Miért piros a menyecske ruha, és mindig piros voltam? Ha magyar lakodalomról beszélünk, sokaknak rögtön eszébe jut a menyasszony átöltözése éjfél után. A fehér menyasszonyi ruhát felváltja a piros menyecske ruha, vagy ahogy régen mondták, az újasszony ruhája. De vajon honnan ered ez a szokás? Ma egy olyan hagyományról beszélgetünk, amelyet szinte mindenki ismer, de kevesen tudják, honnan származik. Miért piros a menyecske ruha, és mindig piros volt?
4: A válasz meglepő, nem mindig volt piros. A piros szín ugyan nagyon régi hagyomány, de a menyecske ruhák évszázadokon át sokféle színben készültek. A régi magyar hagyomány szerint a lány az esküvő napján menyasszony. Amikor azonban férhez megy, már asszonnyá válik. Az éjféli átöltözés ezt a változást jelképezte. A piros színnek régen különleges jelentése volt, jelképezte az életet, a szerelmet, a termékenységet, az egészséget, az örömöt. Sokan úgy tartották, hogy a piros védi az ifjú párt a rossz szerencsétől is. A régi időkben a színes anyagok és festékek drágák voltak, a piros ruhát viselő asszony gyakran azt is megmutatta, hogy a család megbecsült és jómódú.
3: A Kárpát-medence különböző vidékein találkozhatunk kékkel, zölden, feketével, bordóval díszített újasszony ruhákkal is, a piros azonban idővel a legismertebbé vált. A magyar népviseletekben a piros mindig kiemelt szerepet kapott. Gondoljunk csak a kalocsai vagy matyó hímzésekre. A piros szinte mindenhol megjelent, a menyecske ruha a menyecsketánc hagyományához is kapcsolódik. Az újasszony ilyenkor már asszonyként mutatkozott be a vendégek előtt. Ma már sok menyecske ruha nem teljesen piros, láthatunk bordót, málna színt, ciklement, sőt pezsgő színű vagy rózsaszín változatokat is. A hagyomány azonban tovább él.
4: Képzeljük el egy 100 évvel ezelőtti falusi lakodalmat, éjfélt üt az óra, a menyasszony eltűnik néhány percre, majd visszatér egy ragyogó piros ruhában. A vendégek tapsolnak, mert most már nem menyasszony, hanem újasszony.
3: A divat változik, de a hagyományok tovább mesélik őseink történeteit, és a piros menyecske ruha ma is azt üzeni. Új élet kezdődött tele reménnyel, szeretettel és boldogsággal. Ez volt a divatpercek, ahol ma a piros menyecske ruha titkait fedeztük fel.
2: A divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: Banda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis szín és kreativitás az otthonunkba. A Színes Percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha felújítana, javítana, vagy csak egy jó megoldást keres otthonában, a Trikolor üzletben minőségi festékek, tapéták, szigetelőanyagok és minden szükséges kellék megtalálható. És ami még fontos, szakértő segítséget is kap, hogy a megfelelő terméket válassza. Trikolor. Egy bolt, sok megoldás.
2: Milyen színűre fessük a hálószobát? A hálószoba az otthon egyik legfontosabb helyisége, itt pihenünk, feltöltődünk, álmodunk. Nem mindegy tehát, milyen színek vesznek körül bennünket. Ma egy olyan kérdésről beszélgetünk, amely sok felújítás előtt álló családban felmerül. Milyen színű legyen a hálószoba?
3: És a válasz nem is olyan egyszerű, mint elsőre gondolnánk, mert a színek hatással vannak a hangulatunkra, a pihenésünkre, sőt még az alvás minőségére. Allakberendezők szerint az egyik legjobb hálószoba szín a világos kék, a kék a nyugalom, a béke és a biztonság színe. Segíthet ellazulni egy hosszú nap után. Nem véletlen, hogy sok szálloda is használ különböző kék árnyalatokat a pihenésre szánt helyiségekben. A halványzöld vagy zsályozöld egyre népszerűbb. A természet közelségét idézi, megnyugtató és harmonikus hatású, különösen szép fabútorok mellett. Ha biztonságra akarunk menni, a bézs és a krémszín mindig jó választás. Világosabbnak mutatják a szobát, és szinte minden bútorhoz illenek. A levendula szín romantikus és pihentető hangulatot teremt, különösen azok kedvelik, akik szeretik a lágy, meghitt környezetet. A modern szürke, a világos szürke ma az egyik legdivatosabb árnyalat, elegáns, letisztult és könnyen kombinálható más színekkel. És mi a helyzet a pirossal? A piros energikus élénk szín, éppen ezért a teljes hálószoba pirosra festése nem mindig a legjobb ötlet, kisebb dekorációként viszont nagyon jól mutathat. És jönnek a sötét színek. A sötét kék vagy mélyzöld nagyon elegáns lehet, de kisebb szobákban óvatosan érdemes használni, mert optikailag összenyomhatják a teljes teret.
2: Hogyha már beszéltünk a színekről, azért nagyon fontos az is, hogy figyeljünk a fényekre, és nem mindegy, mennyi természetes fény érkezik a szobába. Egy északi fekvésű helyiségben a melegebb árnyalatok kellemesebbek lehetnek, és napfényes szobában viszont bátrabban választhatunk hűvösebb színeket. A hálószobában a legjobb választások világos kék, zsályazöld, bézs, világos szürke, levendula, mert ezek segítenek a pihenésben és a kikapcsolódásban.
3: Képzeljünk el egy hosszú napot, fáradtan hazaérünk, belépünk a hálószobába, a színek nyugodtak, a fény lágy, és már is könnyebbnek érezzük magunkat. A fal színe nem csak dísz, hanem hangulati. Ez volt a Színes Percek, ahol ma a tökéletes hálószobaszín titkait kerestük.
1: A Színes Percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha festeni, felújítani vagy szépíteni szeretné otthonát, látogasson el a Trikolor üzletbe, ahol minden szükséges terméket és szakértő segítséget megtalál. Trikolor. Alapoktól a befejezésig.
4: Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyedül.

0: Banda Rádió. Illatok, ízek, hagyományok. A konyha lelke, a fűszer. Ez a Fűszerpercek, ahol megismerjük a természet ajándékait, a régi idők ízeit és a mai konyhák titkait. A rovat támogatója a Martonosi SD Paprika. Több mint 30 éves tapasztalattal a zöldségek és fűszernövények szárításában és feldolgozásában. Martonosi SD Paprika. 100% hazai alapanyagból. Hagyomány és minőség minden csipetben.
1: Ha van növény, amelynek illatát szinte mindenki azonnal felismeri, akkor az a menta frissítő, üden hűsítő és évszázadok óta része az emberiség mindennapjainak. Ma egy olyan növényről beszélgetünk, amely sok kertben megtalálható, és amelynek már az illata is felfrissíti az embert, a mentáról.
2: A menta az egyik legrégebben használt fűszer és gyógynövény a világon, története több ezer évre nyúlik vissza. A mentát már az ókori Egyiptomban, Görögországban és Rómában is használták, több mint 3000 éve említik különböző feljegyzések. Az egyiptomi sírokban is találtak menta maradványokat. A görögök vendégfogadáskor mentával illatosították az asztalokat, úgy tartották, hogy frissíti a testet és a lelket. Több mint 20 különböző mentafaj ismert, a legismertebbek a borsmenta, a fodormenta, csokoládémenta, almamenta, mindegyiknek egy kicsit más az illata és az íze, de hogyan termesszük? A menta szinte hálásabb növény nem is lehetne. Szereti a napos vagy félárnyékos helyet, a rendszeres öntözést, a tápanyagban gazdag talajt, viszont vigyázni kell vele, mert nagyon gyorsan terjed. Ha egyszer jól érzi magát, hamar birtokba veheti a kert egy részét. De mire is jó a menta, Andrea?
1: A menta legismertebb felhasználási módja a tea. Sokan fogyasztják puffadás esetén nehéz étkezések után felfrissülésre. Nyáron szinte elképzelhetetlen nélküle egy jó limonádé. Egy-két friss levél már is különleges ízt ad az italnak. A menta nem csak italokban finom, felhasználják salátákba, desszertekbe, húsételekhez, koktélokban is. De mi a mentol? A menta jellegzetes hűsítő érzést a mentol nevű természetes vegyület adja, ezért érezzük olyan frissítőnek, és a virágait a méhek és más beporzók is nagyon szeretik, ezért a kert hasznos növényei közé tartozik.
2: Ma szinte minden kontinensen termesztik, a világ egyik legismertebb és leggyakrabban használt gyógynövénye. Egy forró nyári délután a pohárban hideg limonádé, benne néhány friss mentalevél, és már is egy kicsit könnyebb elviselni a meleget. A természet néha legegyszerűbb növényekbe rejti a legnagyobb kincseket, és a menta pontosan ilyen szerény, illatos és hihetetlenül sokoldalú. Ez volt a Fűszerpercek, ahol ma a menta több ezer éves történetével és felhasználásával ismerkedtünk meg.
0: Ez volt a Fűszerpercek. A rovat támogatója a Martonosi SD Paprika, ahol a hagyomány és a modern technológia találkozik, hogy a paprika és a fűszernövények természetes íze, színe és aromája minden nap velünk legyen a konyhában. Martonosi SD Paprika. A természet íze, gondosan feldolgozva.

0: Music. In music.
1: Támogatója a DDOR biztosító, mert a biztonság nem csak az otthonunkban, hanem az utakon is fontos szerepet játszik. Ma az autóbiztosításáról beszélgetünk. Sokan úgy gondolnak a biztosításra, mint egy kötelező kiadásra. Pedig valójában a nyugalomról, a biztonságról és az előrelátásról szól. Amikor autóba ülünk, soha nem tudhatjuk pontosan, mit hoz a következő kilométer. Egy figyelmetlen pillanat, egy kisebb koccanás, egy parkolóban történt sérülés, vagy akár egy komolyabb baleset is jelentős anyagi terhet jelenthet. Éppen ezért fontos, hogy járművünk megfelelő biztosítással rendelkezzen. A kötelező biztosítás nem csak jogszabályi előírás, hanem védelmet is jelent a közlekedés többi résztvevője számára. Sokan emellett kaszkó biztosítást is választanak. Ez segítséget jelenthet olyan helyzetekben, amikor viharkár, jégeső, rongálás vagy akár lopás okoz kárt a járműben. Az utóbbi években egyre gyakrabban tapasztalunk heves viharokat. Erős szél, jégeső vagy kidőlő faágak is komoly károkat okozhatnak egy autóban. Az autó ma már sok család számára nélkülözhetetlen. Munkába járunk vele, bevásárolunk, utazunk, és a mindennapjaink fontos része lett. Ezért érdemes időben gondoskodni arról, hogy váratlan helyzetekben sem maradjunk segítség nélkül. Egy kis gondolat a végére. A biztosítás nem azért fontos, mert bajra számítunk, hanem azért, mert szeretnénk felkészülten fogadni az élet váratlan fordulatait. Ez volt a biztosítási percek. A rovat támogatója a DDOR biztosító, ahol tudják, hogy a biztonság nem a baleset után kezdődik, hanem jóval előtte. DDOR biztosító. A nyugodtabb holnapért, a biztonságosabb utakért, és azért, hogy minden utazás jó érzéssel érjen véget. Panda Rádió, FM 103,5 mindannyiunk hangja.
2: Ez a 103,5. A térség legjobb zenéi.
3: Panda Rádió.
2: Ez a Panda Rádió.
4: Programajánló. A programajánló támogatója a Remény Catering, ahol családi rendezvények, születésnapok, keresztelők, lakodalmak és egyéb események teljes körű vendéglátását vállalják. Finom házias ételekkel, bőséges adagokkal és megbízható kiszolgálással várják megrendelőiket Martonoson, a Tenkovszka 13-as szám alatt. Információ és rendelés 062 465-364. Különleges kulturális est várja az érdeklődőket Magyar Kanizsán. Június 4-én, csütörtökön 17 órakor a Dobó Tihamér képtárban mutatják be a Cigonya című monomédiát. Az alkotás első alkalommal kerül levetítésre, és betekintést nyújt Dobó Tihamér életébe és művészetébe. A filmben fotók, videófelvételek, hanganyagok, riportok, valamint Dobó Tihamér személyes naplójának részletei is helyet kaptak. A Monomédia közreműködői: Csikós Tibor, Apró János, Balázs István, Hajdú Endre, Bödő Sándor, valamint Hegedűs László Oszkár. Ha szeretnének egy különleges estét eltölteni, és közelebb kerülni egy meghatározó vajdasági művész életéhez és alkotásaihoz, látogassanak el erre az egyedülálló bemutatóra. A programajánló támogatója a Remény Catering, ahol szeretettel készülnek minden rendezvényre, legyen szó családi ünnepről, baráti

0: összejövetelről vagy nagyobb eseményről. Információ 062-465-364. Remény Catering, a finom ízek és a gondos vendéglátás otthona.
1: És már véget is ér egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szávetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Agrotex. Júniusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.
2: Ez volt a reklám.
3: Kokuto Nihon e yōkoso.

2002年、全世界が日本と韓国に注目します。

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai Proline PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. Proline. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: A dohányzás mentes.

0: A világnap alkalmából az Egészségügyi Világszervezet idén arra hívta fel a figyelmet, hogy a dohányipar egyre agresszívebben népszerűsíti az új nikotintartalmú termékeket, például az e-cigarettákat, a nikotinpárnákat és a snuszt. A szervezet szerint ezek a termékek gyakran modern, vonzó csomagolással és ízesítésekkel jelennek meg a piacon, ami különösen a fiatalokat célozza. Az Egészségügyi Világszervezet ezért szigorúbb szabályokat és nagyobb védelmet sürget a gyermekek és a fiatalok számára a nikotinfüggőség megelőzése érdekében. Vajdaságban a turisták száma 14%-kal nőtt, míg a vendégéjszakák száma az előző év azonos időszakához képest 33,64%-os emelkedést mutatott, mondta Nenád Iván Sevégy, tartományi gazdasági és idegenforgalmi titkár. Kifejtette, hogy 2026. január 1-e és május 31-e között összesen 281.629 turista látogatott Vajdaságba, közülük 154.338 belföldi és 127.291 külföldi vendég volt. A turisták összetételét tekintve a mutatók nagyon hasonlóak, ebben az időszakban a külföldi turisták által eltöltött vendégéjszakák száma 442.282 volt, ami kismértékben meghaladta a belföldi turistákét, akik 425.331 vendégéjszakát töltöttek el a tartományban, közölte Iván Sevégy a vajdasági kormány tájékoztatása szerint. A fenti adatok a Szerb Turisztikai és Ifjúsági Minisztérium e-turista platformjáról származnak. A platform adatai szerint 2026 első 5 hónapjában összesen 649.237 vendégéjszakát regisztráltak Vajdaság területén. Ebből 323.496 éjszakát belföldi, míg 325.741 éjszakát külföldi turisták töltöttek el. Várhatóan a jövő héten már munkához látnak a kombájnok a vajdasági határ egyes részein. A hónapok óta tartó szárazság és csapadékhiány miatt a termelők idén sem számítanak bőséges hozamokra. Az árpacellák eltérő képet mutatnak Vajdaságban. Vannak területek, ahol már biztosra vehető, hogy napokon belül elkezdődik a betakarítás, és vannak olyanok is, ahol még foltokban zöldel a kalászos növény. A gazdák egyelőre folyamatosan figyelik a táblák állapotát, mivel az aratás csak akkor lehet megkezdeni, amikor a szemek nedvességtartalma megfelelő szintre csökken, és a növények teljesen beírnák.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Az előző héten 722 közlekedési baleset történt Szerbia köztársaságában, amelyekben 8 ember halt meg és 424 sérült meg. Az előző héten 6 közlekedési baleset történt a Kikindai rendőrkapitányság területén, amelyekben 6 ember sérült meg. A közlekedés biztonság helyzete az éveleje óta kedvezőbb az előző év azonos időszakához képest, mivel 9%-kal kevesebb haláleset és 5%-kal kevesebb sérülést regisztráltak útjainkon, ami pozitív tendenciát jelent a sérülések számának csökkenésében és a közlekedés biztonság jelentős javításában. Az ilyen eredmények megerősítik, hogy a közlekedés biztonsági rendszer minden alanyának tevékenysége hatékony, de azt is, hogy a közlekedők felelősségteljes viselkedése kulcsfontosságú. A kedvezőbb mutatók ellenére minden elvesztett élet és minden sérülés komoly figyelmeztetés arra, hogy nincs helye a pihenésnek. A közlekedés biztonsági szabályok betartása nem csak jogi kötelezettség, hanem minden közlekedő számára szükségszerűség is. A felelősségteljes viselkedéssel, a sebességkorlátozások betartásával, a biztonsági öv használatával és az alkoholfogyasztás kerülésével vezetés közben megvédjük saját és mások életét is. A közlekedés biztonsága mindannyiunkon múlik. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk! Fokozott közúti ellenőrzésre számíthatunk a következő egy hétben Szerbiában. A nemzetközi akció keretében a fő hangsúlyt a kétkerekű járművekre, motorkerékpárokra, mopedekre, kerékpárokra és könnyű elektromos járművekre fektetik a hatóságok. A belügyminisztérium közlése szerint az ellenőrzések során külön figyelmet fordítanak arra, hogy a kétkerekű járművek és vezetőik megfelelnek-e a közlekedésben való részvétel feltételeinek, az előírt felületeken közlekednek-e, illetve nem állnak-e alkohol vagy pszichoaktív szerek hatása alatt. A belügyminisztérium a közlekedésben résztvevőket arra kéri, hogy felelős magatartással és a szabályok betartásával óvják saját és mások biztonságát egyaránt.
2: Időjárás.
0: A mai napon változóan felhős, de meleg időre számíthatunk. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 15, a legmagasabb nappali pedig 28 Celsius fok körül alakul. A szél a délutáni órákban felélénkül, napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet, helyenként esőre, záporokra kell számítani. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 164, Zentánál 237 cm magas. A mai napon elvonul a front, legfeljebb enyhébb hidegfronti tünetek jelentkezhetnek. Az érzékenyek körében fejfájás, vérnyomás problémák és keringési panaszok előfordulhatnak. A szelesebb tájakon élők erősödő fejfájást, ingerlékenységet és nyugtalanságot tapasztalhatnak. A füllettebb idő miatt nehéz légzés, légszom és rosszul lét előfordulhat. A záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az aszmások és a pollenallergiások panaszai, így ők lehetőleg ebben az időszakban tartózkodjanak zárt térben. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a naposabb időszakokban erős fokozatot érhet el, ezért fordítsunk kellő figyelmet bőrünk védelmére, erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth-Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
2: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. ST Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. ST Cable Family paketi. stcable.tv.
3: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
4: Ez volt a reklám.

Hon a rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
2: Júniusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Ausztrotel, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó, padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő, 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, rommel.
3: Ez volt a reklám.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana Salon Kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs, moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Banackó Arengyelovó.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Agrotex.
3: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Tražimo pomoćnog kuvara Šankera za restoran Klopa koji se nalazi na graničnom prelazu Horgoš 1 za rad u smenama. Iskustvo je poželjno. Dužnosti: priprema sastojaka za hranu prema uputstvima kuvara, serviranje i priprema pića, održavanje higijene i čistoće radnog prostora i kuhinske opreme, pomoć u pripremi i raspoređivanju jela, poštovanje propisa o kvalitetu i bezbednosti hrane, rad u smenama, dnevne i noćne smene. Prijavite se na broj 064 82 82 765.
2: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os, 499 dinár darabja. OSB lapok, 9 mm-es, 1630 dinár darabja. Knauf, ásványgyapot, tekercsben, 170 dinár négyzetméterre. Rigips, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 956.

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: A dohányzásmentes világnap alkalmából az egészségügyi világszervezet idén arra hívta fel a figyelmet, hogy a dohányipar egyre agresszívebben népszerűsíti az új nikotintartalmú termékeket, például az e-cigarettákat, a nikotinpárnákat és a snuszt. A szervezet szerint ezek a termékek gyakran modern, vonzó csomagolással és ízesítésekkel jelennek meg a piacon, ami különösen a fiatalokat célozza. Az egészségügyi világszervezet ezért szigorúbb szabályokat és nagyobb védelmet sürget a gyermekek és a fiatalok számára a nikotinfüggőség megelőzése érdekében. Vajdaságban a turisták száma 14%-kal nőtt, míg a vendégészakák száma az előző év azonos időszakához képest 33,64%-os emelkedést mutatott, mondta Nenád Iván Sevégy, tartományi gazdasági és idegenforgalmi titkár. Kifejtette, hogy 2026. január 1-e és május 31-e között összesen 281.629 turista látogatott Vajdaságba, közülük 154.338 belföldi és 127.291 külföldi vendég volt. A turisták összetételét tekintve a mutatók nagyon hasonlóak, ebben az időszakban a külföldi turisták által eltöltött vendégészakák száma 442.282 volt, ami kismértékben meghaladta a belföldi turistákét, akik 425.330

0: 31 vendégéjszakát töltöttek el a tartományban, közölte Iván Sevétja a vajdasági kormány tájékoztatása szerint. A fenti adatok a Szerb Turisztikai és Ifjúsági Minisztérium e-turista platformjáról származnak. A platform adatai szerint 2026 első 5 hónapjában összesen 649.237 vendégéjszakát regisztráltak Vajdaság területén. Ebből 323.496 éjszakát belföldi, míg 325.741 éjszakát külföldi turisták töltöttek el. Várhatóan a jövő héten már munkához látnak a kombájnok a vajdasági határ egyes részein. A hónapok óta tartó szárazság és csapadékhiány miatt a termelők idén sem számítanak bőséges hozamokra. Az árpacellák eltérő képet mutatnak Vajdaságban. Vannak területek, ahol már biztosra vehető, hogy napokon belül elkezdődik a betakarítás, és vannak olyanok is, ahol még foltokban zöldel a kalászos növény. A gazdák egyelőre folyamatosan figyelik a táblák állapotát, mivel az aratás csak akkor lehet megkezdeni, amikor a szemek nedvességtartalma megfelelő szintre csökken, és a növények teljesen beírnák.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Az előző héten 722 közlekedési baleset történt Szerbia köztársaságában, amelyekben 8 ember halt meg és 424 sérült meg. Az előző héten 6 közlekedési baleset történt a Kikindai rendőrkapitányság területén, amelyekben 6 ember sérült meg. A közlekedés biztonság helyzete az éveleje óta kedvezőbb az előző év azonos időszakához képest, mivel 9%-kal kevesebb haláleset és 5%-kal kevesebb sérülést regisztráltak útjainkon, ami pozitív tendenciát jelent a sérülések számának csökkenésében és a közlekedés biztonság jelentős javításában. Az ilyen eredmények megerősítik, hogy a közlekedés biztonsági rendszer minden alanyának tevékenysége hatékony, de azt is, hogy a közlekedők felelősségteljes viselkedése kulcsfontosságú. A kedvezőbb mutatók ellenére minden elvesztett élet és minden sérülés komoly figyelmeztetés arra, hogy nincs helye a pihenésnek. A közlekedés biztonsági szabályok betartása nem csak jogi kötelezettség, hanem minden közlekedő számára szükségszerűség is. A felelősségteljes viselkedéssel, a sebességkorlátozások betartásával, a biztonsági öv használatával és az alkoholfogyasztás kerülésével vezetés közben megvédjük saját és mások életét is. A közlekedés biztonsága mindannyiunkon múlik. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk! Fokozott közúti ellenőrzésre számíthatunk a következő egy hétben Szerbiában. A nemzetközi akció keretében a fő hangsúlyt a kétkerekű járművekre, motorkerékpárokra, mopedekre, kerékpárokra és könnyű elektromos járművekre fektetik a hatóságok. A belügyminisztérium közlése szerint az ellenőrzések során külön figyelmet fordítanak arra, hogy a kétkerekű járművek és vezetőik megfelelnek-e a közlekedésben való részvétel feltételeinek, az előírt felületeken közlekednek-e, illetve nem állnak-e alkohol vagy pszichoaktív szerek hatása alatt. A belügyminisztérium a közlekedésben résztvevőket arra kéri, hogy felelős magatartással és a szabályok betartásával óvják saját és mások biztonságát egyaránt.
2: Időjárás.
0: A mai napon változóan felhős, de meleg időre számíthatunk. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 15, a legmagasabb nappali pedig 28 Celsius fok körül alakul. A szél a délutáni órákban felélénkül, napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet, helyenként esőre, záporokra kell számítani. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 164, Zentánál 237 cm magas. A mai napon elvonul a front, legfeljebb enyhébb hidegfronti tünetek jelentkezhetnek. Az érzékenyek körében fejfájás, vérnyomás problémák és keringési panaszok előfordulhatnak. A szelesebb tájakon élők erősödő fejfájást, ingerlékenységet és nyugtalanságot tapasztalhatnak. A füllettebb idő miatt nehéz légzés, légszom és rosszul lét előfordulhat. A záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az aszmások és a pollenallergiások panaszai, így ők lehetőleg ebben az időszakban tartózkodjanak zárt térben. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a naposabb időszakokban erős fokozatot érhet el, ezért fordítsunk kellő figyelmet bőrünk védelmére, erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: kibontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen, csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdó, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jeseni, u proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Baneckó Arangyelovo.
4: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. ST Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. ST Cable Family paketi. stcable.tv.
5: Es wurde reklam.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Kapriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kapriolo bicikli. Az ön és családja részére. Kapriolo. Több mint bicikli. www.kapriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Segédszakácsot, pultost keresünk a Horgos 1 határátkelő helyen található Klopá étterembe, műszakos munkavégzésre. Tapasztalattal rendelkezők előnyben részesülnek. Feladati kör. A séf utasításai szerint elkészíteni az ételekhez szükséges hozzávalókat, italok kiadása és elkészítése. A munkaterület és a konyhai berendezések higiéniájának és tisztaságának fenntartása. Segítségnyújtás az ételek elkészítésében és elrendezésében. Az élelmiszer minőségi és biztonsági előírások betartása. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelentkezni a 0648282765 telefonszámon.
3: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954. Rommel.

0: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici. Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
1: Júniusi kínálatunk a zentai rommel üzletben. Ausztroten, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, rommel.

знаєш ти, речиться знає.

0: Másik, legjobb zenéjét.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.

Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.

Júniusi kínálatunkkal Zentai Rommelőzletben Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, OSB lapok 9 mm-es 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 956.

0: 3 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: A dohányzásmentes világnap alkalmából az Egészségügyi Világszervezet idén arra hívta fel a figyelmet, hogy a dohányipar egyre agresszívebben népszerűsíti az új nikotintartalmú termékeket, például az e-cigarettákat, a nikotinpárnákat és a snuszt. A szervezet szerint ezek a termékek gyakran modern, vonzó csomagolással és ízesítésekkel jelennek meg a piacon, ami különösen a fiatalokat célozza. Az Egészségügyi Világszervezet ezért szigorúbb szabályokat és nagyobb védelmet sürget a gyermekek és a fiatalok számára a nikotinfüggőség megelőzése érdekében. Vajdaságban a turisták száma 14%-kal nőtt, míg a vendégészakák száma az előző év azonos időszakához képest 33,64%-os emelkedést mutatott, mondta Nenád Iván Sevégy, tartományi gazdasági és idegenforgalmi titkár. Kifejtette, hogy 2026. január 1-e és május 31-e között összesen 281.629 turista látogatott Vajdaságba, közülük 154.338 belföldi és 127.291 külföldi vendég volt. A turisták összetételét tekintve a mutatók nagyon hasonlóak, ebben az időszakban a külföldi turisták által eltöltött vendégészakák száma 442.282 volt, ami kismértékben meghaladta a belföldi turistákét, akik 425.331 vendégészakát töltöttek el a tartományban, közölte Iván Sevégy a vajdasági kormány tájékoztatása szerint. A fenti adatok a Szerb Turisztikai és Ifjúsági Minisztérium e-turista platformjáról származnak. A platform adatai szerint 2026 első 5 hónapjában összesen 649.237 vendégészakát regisztráltak Vajdaság területén. Ebből 323.496 éjszakát belföldi, míg 325.741 éjszakát külföldi turisták töltöttek el. Várhatóan a jövő héten már munkához látnak a kombájnok a vajdasági határ egyes részein. A hónapok óta tartó szárazság és csapadékhiány miatt a termelők idén sem számítanak bőséges hozamokra. Az árpacellák eltérő képet mutatnak Vajdaságban. Vannak területek, ahol már biztosra vehető, hogy napokon belül elkezdődik a betakarítás, és vannak olyanok is, ahol még foltokban zöldel a kalászos növény. A gazdák egyelőre folyamatosan figyelik a táblák állapotát, mivel az aratást csak akkor lehet megkezdeni, amikor a szemek nedvességtartalma megfelelő szintre csökken, és a növények teljesen beérnek.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az előző héten 722 közlekedési baleset történt Szerbia köztársaságában, amelyekben 8 ember halt meg és 424 sérült.

0: meg. Az előző héten 6 közlekedési baleset történt a kikindai rendőrkapitányság területén, amelyekben 6 ember sérült meg. A közlekedés biztonság helyzete az év eleje óta kedvezőbb az előző év azonos időszakához képest, mivel 9%-kal kevesebb haláleset és 5%-kal kevesebb sérülést regisztráltak útjainkon, ami pozitív tendenciát jelent a sérülések számának csökkenésében és a közlekedés biztonság jelentős javításában. Az ilyen eredmények megerősítik, hogy a közlekedés biztonsági rendszer minden alanyának tevékenysége hatékony, de azt is, hogy a közlekedők felelősségteljes viselkedése kulcsfontosságú. A kedvezőbb mutatók ellenére minden elvesztett élet és minden sérülés komoly figyelmeztetés arra, hogy nincs helye a pihenésnek. A közlekedés biztonsági szabályok betartása nem csak jogi kötelezettség, hanem minden közlekedő számára szükségszerűség is. A felelősségteljes viselkedéssel, a sebességkorlátozások betartásával, a biztonsági öv használatával és az alkoholfogyasztás kerülésével vezetés közben megvédjük saját és mások életét is. A közlekedés biztonsága mindannyiunkon múlik. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk! Fokozott közúti ellenőrzésre számíthatunk a következő egy hétben Szerbiában. A nemzetközi akció keretében a fő hangsúlyt a kétkerekű járművekre, motorkerékpárokra, mopedekre, kerékpárokra és könnyű elektromos járművekre fektetik a hatóságok. A belügyminisztérium közlése szerint az ellenőrzések során külön figyelmet fordítanak arra, hogy a kétkerekű járművek és vezetőik megfelelnek-e a közlekedésben való részvétel feltételeinek, az előírt felületeken közlekednek-e, illetve nem állnak-e alkohol vagy pszichoaktív szerek hatása alatt. A belügyminisztérium a közlekedésben résztvevőket arra kéri, hogy felelős magatartással és a szabályok betartásával óvják saját és mások biztonságát egyaránt.
1: Időjárás.
0: A mai napon változóan felhős, de meleg időre számíthatunk. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 15, a legmagasabb nappali pedig 28 Celsius fok körül alakul. A szél a délutáni órákban felélénkül, napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet, helyenként esőre, záporokra kell számítani. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 164, Zentánál 237 cm magas. A mai napon elvonul a front, legfeljebb enyhébb hidegfronti tünetek jelentkezhetnek. Az érzékenyek körében fejfájás, vérnyomás problémák és keringési panaszok előfordulhatnak. A szelesebb tájakon élők erősödő fejfájást, ingerlékenységet és nyugtalanságot tapasztalhatnak. A füllettebb idő miatt nehéz légzés, légszom és rosszul lét előfordulhat. A záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az aszmások és a pollenallergiások panaszai, így ők lehetőleg ebben az időszakban tartózkodjanak zárt térben. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a naposabb időszakokban erős fokozatot érhet el, ezért fordítsunk kellő figyelmet bőrünk védelmére, erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. ST Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. ST Cable Family paketi. stcable.tv.
4: Es vode reklam.
5: Sreću mogu ja postići lako, jer pokraj mene je jukebox. Mladići svi, i ja i ti, taj ludi ritam tako drag je nama svim. Ako želiš to postupi tako, ubaci novčić u

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
1: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm, 275 dinár négyzetméterre. Homlokzati polisztirol 10 cm, 550 dinár négyzetméterre. Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814 954, Rommel.
2: Ez volt a reklám.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: It was the 3rd of June. Another sleepy

ways. I saw a girl that looked a lot like

0: A legjobbat a legjobb helyről. Capriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Capriolo bicikli. Az ön és családja részére. Capriolo. Több mint bicikli. www.capriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júniusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Ausztrotem, Spirodur, 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel csemperagasztó, padlófűtéshez 25 kg, 1571 dinár darabja, Henkel padló kiegyenlítő, 25 kg-os, 1335 dinár darabja, Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954, rommel.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I'm Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana Salon Kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs, moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
2: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen i u proleće.
3: Capriolo.com.
2: Capriolo bicikl donosi radost svima.
3: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
4: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
5: Ez volt a reklám.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szávetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. ST Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. ST Cable Family paketi. stcable.tv.
2: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
3: Júniusi kínálatunk a Zentai Rommelőzletben. Baumit, kézbeton, 25 kg-os, 499 dinár darabja. USB lapok, 9 mm-es, 1630 dinár darabja. Knauf, ásványgyapot, tekercsben, 170 dinár négyzetméterre. Rigips, gipszkarton, 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 956.

0: és ízesítésekkel jelennek meg a piacon, ami különösen a fiatalokat célozza. Az Egészségügyi Világszervezet ezért szigorúbb szabályokat és nagyobb védelmet sürget a gyermekek és a fiatalok számára a nikotin függőség megelőzése érdekében. Vajdaságban a turisták száma 14%-kal nőtt, míg a vendégészakák száma az előző év azonos időszakához képest 33,64%-os emelkedést mutatott, mondta Nenád Iván Sevégy, tartományi gazdasági és idegenforgalmi titkár. Kifejtette, hogy 2026. január 1-e és május 31-e között összesen 281.629 turista látogatott Vajdaságba, közülük 154.338 belföldi és 127.291 külföldi vendég volt. A turisták összetételét tekintve a mutatók nagyon hasonlóak, ebben az időszakban a külföldi turisták által eltöltött vendégészakák száma 442.282 volt, ami kismértékben meghaladta a belföldi turistákét, akik 425.331 vendégészakát töltöttek el a tartományban, közölte Iván Sevégy a vajdasági kormány tájékoztatása szerint. A fenti adatok a Szerb Turisztikai és Ifjúsági Minisztérium e-turista platformjáról származnak. A platform adatai szerint 2026 első 5 hónapjában összesen 649.237 vendégészakát regisztráltak Vajdaság területén. Ebből 323.496 éjszakát belföldi, míg 325.741 éjszakát külföldi turisták töltöttek el. Várhatóan a jövő héten már munkához látnak a kombájnok a vajdasági határ egyes részein. A hónapok óta tartó szárazság és csapadékhiány miatt a termelők idén sem számítanak bőséges hozamokra. Az árpacellák eltérő képet mutatnak Vajdaságban. Vannak területek, ahol már biztosra vehető, hogy napokon belül elkezdődik a betakarítás, és vannak olyanok is, ahol még foltokban zöldel a kalászos növény. A gazdák egyelőre folyamatosan figyelik a táblák állapotát, mivel az aratást csak akkor lehet megkezdeni, amikor a szemek nedvességtartalma megfelelő szintre csökken, és a növények teljesen beírnek.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Az előző héten 722 közlekedési baleset történt Szerbia köztársaságában, amelyekben 8 ember halt meg és 424 sérült meg. Az előző héten 6 közlekedési baleset történt a Kikindai rendőrkapitányság területén, amelyekben 6 ember sérült meg. A közlekedés biztonság helyzete az éveleje óta kedvezőbb az előző év azonos időszakához képest, mivel 9%-kal kevesebb haláleset és 5%-kal kevesebb sérülést regisztráltak útjainkon, ami pozitív tendenciát jelent a sérülések számának csökkenésében és a közlekedés biztonság jelentős javításában. Az ilyen eredmények megerősítik, hogy a közlekedés biztonsági rendszer minden alanyának tevékenysége hatékony, de azt is, hogy a közlekedők felelősségteljes viselkedése kulcsfontosságú. A kedvezőbb mutatók ellenére minden elvesztett élet és minden sérülés komoly figyelmeztetés arra, hogy nincs helye a pihenésnek. A közlekedés biztonsági szabályok betartása nem csak jogi kötelezettség, hanem minden közlekedő számára szükségszerűség is. A felelősségteljes viselkedéssel, a sebességkorlátozások betartásával, a biztonsági öv használatával és az alkoholfogyasztás kerülésével vezetés közben megvédjük saját és mások életét is. A közlekedés biztonsága mindannyiunkon múlik. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk! Fokozott közúti ellenőrzésre számíthatunk a következő egy hétben Szerbiában. A nemzetközi akció keretében a fő hangsúlyt a kétkerekű járművekre, motorkerékpárokra, mopedekre, kerékpárokra és könnyű elektromos járművekre fektetik a hatóságok. A belügyminisztérium

0: Belügyminisztérium közlése szerint az ellenőrzések során külön figyelmet fordítanak arra, hogy a kétkerekű járművek és vezetőik megfelelnek-e a közlekedésben való részvétel feltételeinek, az előírt felületeken közlekednek-e, illetve nem állnak-e alkohol vagy pszichoaktív szerek hatása alatt. A Belügyminisztérium a közlekedésben résztvevőket arra kéri, hogy felelős magatartással és a szabályok betartásával óvják saját és mások biztonságát egyaránt.
1: Időjárás.
0: A mai napon változóan felhős, de meleg időre számíthatunk. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 15, a legmagasabb nappali pedig 28 Celsius fok körül alakul. A szél a délutáni órákban felélénkül, napközben fokozatosan felszakadozik a felhőzet, helyenként esőre, záporokra kell számítani. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 164, Zentánál 237 cm magas. A mai napon elvonul a front, legfeljebb enyhébb hidegfronti tünetek jelentkezhetnek. Az érzékenyek körében fejfájás, vérnyomás problémák és keringési panaszok előfordulhatnak. A szelesebb tájakon élők erősödő fejfájást, ingerlékenységet és nyugtalanságot tapasztalhatnak. A füllettebb idő miatt nehéz légzés, légszomj és rosszul lét előfordulhat. A záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az aszmások és a pollenallergiások panaszai, így ők lehetőleg ebben az időszakban tartózkodjanak zárt térben. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a naposabb időszakokban erős fokozatot érhet el, ezért fordítsunk kellő figyelmet bőrünk védelmére, erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Ez volt a reklám.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth-Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
2: Segédszakácsot, pultost keresünk a Horgos 1 határátkelő helyen található Klopá étterembe, műszakos munkavégzésre. Tapasztalattal rendelkezők előnyben részesülnek. Feladati kör. A séf utasításai szerint elkészíteni az ételekhez szükséges hozzávalókat. Italok kiadása és elkészítése. A munkaterület és a konyhai berendezések higiéniájának és tisztaságának fenntartása. Segítségnyújtás az ételek elkészítésében és elrendezésében. Az élelmiszer minőségi és biztonsági előírások betartása. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelentkezni a 0648282765 telefonszámon.
3: Ez volt a reklám.

0: awesome. Honda Rádió.
1: Hit music. Give it up.
0: Honda Rádió.

Sensáció. Hon a rádió. Hit music. Panda Rádió.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

Hon a rádió. Hit music. Give it up. Panda Radio.

0: Háló, ki az?
1: Szia, én vagyok.
0: Hány óra van?
1: Délelőtt 11:30.
0: Hadd aludjak egy kicsit még.